Boží, nouznej, brácho. Brácho, kámo, ségra. Manu Ware, Purple Dream.